manki nyadawi agarabi nyadawi agarabi duna saki lapangi joy ngir xaritu borom.